Kedves hallgatóink, köszöntöm Önöket a DRT Magyar Rádió műsorában. Ma 2026. július 30-a, csütörtök. Ankara 2 óra, Budapest 1 óra. A mai adásunkban a hír összefoglalót követően a Nemzeti Sportolóink című műsorunk legújabb epizódja következik. A további hírek, videók és podcastek érdekében ne felejtsenek el ellátogatni a honlapunkra a www.drtmagyar.com-ra.

mai hírösszefoglalón következik. Az amerikai hadsereg csapásokat indított Irán ellen, miután állításuk szerint Irán támadásai kísérletet tett az amerikai erők ellen a Közel-Keleten. Az Egyesült Államok központi parancsnoksága közölte. Az iráni forradalmi gárdához kapcsolódó tucatnyi létesítményt vettek célba az éjszaka folyamán. A csapások katonai parancsnoki központokat, rakéta és drón létesítményeket, parlamenti megfigyelő és védelmi helyszíneket, valamint tengeri képességeket értek Irán szerte. A CENTCOM szerint a művelet célja csökkentse az amerikai erőkre, a kereskedelmi hajózásra, illetve az öbölmenti országokra

0: Újabb izraeli támadások következtében 3 palesztin halt meg, és 27 másik megsebesült Gázában, közölték az orvosok a legutóbbi tüzelésértéssel kapcsolatban. 7 ember megsérült, miután izraeli harci repülőgépek egy lakóépületet támadtak meg a Sati menekültáborban Gáza város nyugati részén. Az Al-Sifa kórház orvosai szerint a sebesültek különböző súlyosságú sérüléseket szenvedtek. A lakók elmondása szerint az izraeli hírszerzéstől evakuálási figyelmeztetést kaptak, mielőtt 2 légicsapás érte többszintes épületet. Az épület teljesen megsemmisült. A közeli házak súlyosan megrongálódtak és tűz ütött ki, mielőtt a polgári védelmi csapatok megfékezték volna azt. Egy észak-pakisztáni rendőrségi ellenőrzőpont elleni támadásban legalább 7 rendőr és 8 terrorista halt meg, a helyi média szerint. A támadás szerda este történt Hangu kerületében, Khyber Pakhtunkhwa tartományban. A rendőrség közleménye szerint további 22 rendőr megsebesült, néhányuk állapota pedig kritikus. A biztonsági erők megtisztítási műveletet indítottak a térségben. Egyelőre egyetlen csoport sem vállalta a felelősséget a támadásért. Az amerikai jegybank Fed 5. egymást követő ülése óta változatlanul tartja a kamatlábakat. Az irányadó ráta továbbra is a 3,50 és 3,5% között van. A döntés az Irán elleni amerikai háború közepette emelkedő infláció idején született. A Fed 12 döntéshozója közül 3-an a 4-pontos kamatemelés mellett szavaztak. Kevin Walsh, a Fed elnöke elmondta, a központi bank továbbra is az infláció kordában tartására összpontosít, azonban arra figyelmeztetett, hogy nincs varázspálca az árak gyors csökkentésére. Hozzátette, az amerikai gazdaság a közelmúltbeli sokkok ellenére is ellenállónak bizonyult.
1: OTRT Türkiye Hangya Rádiójának hír műsorát hallják.
0: A Pentagon 58,6 milliárd dollár emelte a Patriot rakétarendszer megrendelésének összegét. A helyi sajtóban megjelent beszámolók szerint az amerikai szárazföldi haderő 53,9 milliárd dollárral növelte a Lockheed Martin vállalatnak adott rakéta megrendelésének értékét. A módosított szerződés szerint az áprilisban leadott 4,7 milliárd dolláros első megrendeléssel a Patriot rakéták beszerzésének összértéke 58,6 milliárd dollárra emelkedett. A Pentagon emellett 35 milliárd dolláros előzetes szerződést is kötött a vállalattal a THAAD néven ismert rakétavédelmi rendszerre vonatkozóan. 6 halottja van az orosz rakétatámadásoknak Ukrajnában. Éjjelheves támadások érték Kijevet, Livet és az ország középső régióit, miközben az orosz rakétatámadásokban 6-an, köztük gyerekek is meghaltak, Krivi Rihben és további több tucat sérült meg Ukrajnában. A helyi hatóságok szerint egy Krivi Rihben végrehajtott orosz rakétatámadásban 6 ember, köztük gyermekek vesztette életét, 8 ember pedig megsebesült. Livben a város polgármestere megerősítette, hogy az orosz légitámadások során 6 ember sebesült meg. Miután az orosz erők ballisztikus rakétákkal vették célba a lakóövezeten kívüli célpontokat, a fővárosban Kijevben is robbanások hallottak. Kijev polgármestere Vitali Klitschko azt mondta, hogy Oroszország ballisztikus fegyverekkel támadja a fővárost, és arra utalva, hogy tűz ütött ki az elhagyott épületekben, arra kérte a lakosokat, hogy keressenek menedéket. Franciaországban őrizetbe vették azt az anyát, akinek otthonában 5 csecsemő holttestére bukkantak. A franciaországi Vaucluse megyében őrizetbe vették azt az anyát, akinek otthonában 5 csecsemő, köztük egy újszülött holttestét találták meg. Az eset az ország déli részén található, Vaucluse megyéhez tartozó Orange városában történt. A 32 éves nő egy régi épületben élt élettársával és 2 gyermekével, és otthonában 5 csecsemő, köztük egy újszülött holttestére találtak. A Carpentras-i ügyészség közlése szerint az eset az élettárs bejelentése nyomán derült ki. Az ügyészség szerint a nő július 26-án otthon szült, majd hasfájás miatt kórházba ment. Az élettársa, aki nem tudott a terhességről, bejelentést tett, miután egy újszülött holttestét és 4 másik csecsemő maradványát találta egy dobozban a házban. A kórházi ellátását követően a nőt gyilkosság gyanújával őrizetbe vették. A nő 8 és 12 éves gyermekének ügyében is a szociális hatóságokhoz fordultak. Már 3 tűzoltó életét vesztette a görögországi erdőtüzek oltása során. 3-ra emelkedett a Görögországban tümbölő erdőtüzek elleni küzdelemben életüket vesztett tűzoltók száma. A BBC beszámolója szerint Görögország különböző régióiban továbbra is folytatódik a küzdelem az erdőtüzek ellen, miután a Kréta szigetén 2 tűzoltó életét vesztette a Peloponészosz félszigeten zajló erdőtűzben egy

0: harmadik tűzoltó is életét vesztette. Végezetül. Japánban a földrengés áldozatainak száma 30-ra emelkedett. Japánban az áldozatok száma 30-ra emelkedett, miközben a mentőcsapatok továbbra is a túlélők után kutatnak egy kumamotói összeomlott bevásárlóközpont romjai alatt, egy erős földrengés és egy feltételezett gázrobbanás után. Sanae Takaichi miniszterelnök megerősítette a frissített halálozási számot, miközben a mentők folytatták a műveleteket az Aeon bevásárlóközpontnál, ahol egy hatalmas robbanás következett be, mintegy 50 perccel a keddi 7,1-es erősségű földrengés után. A katasztrófaügyi tisztviselők szerint a mentők eddig 10 embert emeltek ki a romok alól, 4-et halottnak nyilvánítottak, és 5-öt könnyű és súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba. A földrengés otthonokat rombolt rá, megrongálta a hideket, tüzeket okozott és több tízezer lakost kényszerített az otthon elhagyására, illetve maradtak áram nélkül. Kedves hallgatóink, a mai hír összefoglalónk a végére ért. Most a Nemzeti Sportolónk című műsorunk legújabb epizódja következik.
1: Világhírű török sportolók.

كده شاكا توينك ما اكو يانكي ما غاش لو تهاز شيكوي ياس تورتينا تيرو لشيك سوا كي من دو سه حسنو تيوشا نارن بتو كال يرتبه و نوي تو في لكش بورت تورتينا تيبه او او لك فيو طلب ترك ياس باينو كوزولون بيو ياتي كوك تورتينا تيبن في لك باينو كي شيرو بب باينو إمي او لك انداش متى غازوز تورتينا تيبه Nana Zakilan Saskilan Sven Kilens Yunus Nyosodikan kez dödüt İstanbul ban. Mete iyaz çolad bu sületet. İde şopya metin gazoz atırık bağlıgı tottogyo vult. İde şonya meral gazoz oz İstanbul iyaz kulüp ennöke şöğüt o hugo Melisa iş filak baynöke yaz üçteyirmeş. Metoutiyat azonban nemça kozeyi şonil yelemzi. Metin gazoz şoyatoş modun nevert o fiyat. O fiyatol mette nemça kiyaz etzi şökre yard. Nyosey beş korayik profiya zök nil ve ikzet usajt hoyt eroşi çeo bağlıyit. O koordinasyoyi şoyatik inteligensiyo fölerste şöyredeki ben koşarlop da zot. Feşte tam foyam reşyert hoyt mekir çoğust, nyok külömşi korneyizi şiş olatdaş közöd. Zongor azot, mert o zongor ozdaş mekköveteli ozok minkit, filteki yinek összahangot munkayat, eş ozd hoyda bol eş o yop keze ertiru ritmuşt yatson. Şapkot yatsot, hoyt feleste o logikat, a helyes időbeosztás képességét. A kórus éneklésnek köszönhetően maga biztosan lépett fel. Mette elbeszélte, hogy édesapja szeretette meg bele az iászatot, soha nem kényszerítette rá. Három éves korában az volt az álma, hogy azt mondja az édesapjának. Apám, elmegyek az olimpiára, arany érmet nyerek. És te ott fogsz nézni engem. Valójában nem egy gyermek ártatlan álma volt, hanem egy zseniális terve. Mete 2010-ben 11 évesen kezdte meg profi pályafutását. Mindössze 3 év alatt volt is 14 évesen már a nemzetközi színtérre lépett. A 2016-os Riói olimpiára utazó török csapat legfiatalabb sportolója volt. Még csak 17 éves volt. Azon a napon, amikor tapasztalatlansága miatt kiesett Rióban, a világ csupán egy szemüveges, szimpatikus fiatalemberként ismerte meg. Ő azonban még aznap ígéretet tett a közösségi médiában, amely bevonult a történelembe. A 2016-os Riói olimpia után megfogadtam magamnak.

akıvet gezi olimpiyan Tokyo bon baynok lesek. Ez az ígéret egy 5 évig tartó kemény munka kezdetét jelentette. 2017 és 2019 között Mete minden versenyről éremmel tért haza. Legőzte a világ elsőket, és 19 évesen a Nemzetközi Jászövetség az év legjobb férfi jásza a reflexiban választotta. Ettől kezdve már a világhírű jászok retteget ellenfele. Végre eljött a várva várt nap. 2021. július 31-én Tokióban betartotta az 5 évet tett ígéretét. Máron Nespoli tapasztalt olasz ijász volt az ellenfele a döntőben. Izgalom volt a tetőfokon. Amikor Mete megtette a jellegzetes csipő mozdulatát és megfeszítette az ijját, minden török ember visszatartotta a lélegzetét. Végül kilőtte az utolsó nyilat, eltalálta a téli találatot. Mete Gazoz, az első török férfi jász, aki nyilkába okoztatta az olimpiai aranyérmet, és nagyon büszke volt magára, hogy betartotta a 22 éves korában tett ígéretét. Mete Gazoz a versenyeket könnyedén veszi, mosolyogva győzi le ellenfeleit. A Reutersnek adott interjújában így fogalmazott. Képzeljék el, ott állnak az olimpiai döntőben, feszítik meg az ijat, főleg ér az ellenfelük szája. Ezt az érmet 80%-ban annak a mosolynak köszönhetem. Nos, ezek zseni intelligenciája, minden körülmények között boldognak és kiegyensúlyozottnak érzi magát. Karcsú, szemüveges, beszéd közben dadog. De amikor az ijját tartja a kezében, a legboldogabbnak érzi magát. Akkor vagyok a legboldogabb, amikor az ijj van a kezemben. Akkor a legnagyobb biztonságban érzem magam, mondta. Ez a siker nem csak a sport, hanem az irodalmi világot is megrázta. 2021. szeptemberében a világhírű író Paulo Coelho, az alkimista szerzője, egy Twitter bejegyzésben azt írta. Mete Gazoz. Először valakinek dedikáltam egy könyvemet. Az ijászat zsenie. Az ijász című könyvét Mete Gazoznak dedikálta. Olyan író, akinek a könyvei több mint 300 millió példányban keltek el. A török jásznak dedikálja a könyvét. Ez volt a bizonyíték arra, hogy Mete hatása globális méreteket öltött. Mete nem ült a babírjain, Tokió után 2023-ban Berlinben világbajnok, 2024-ben pedig Európa bajnok lett. Ég aranybetűkkel beírta a nevét az ijászat történetébe, hogy olimpiai világ és Európa bajnoki tímet egyszerre nyerte meg. A 2024-es Párizs olimpián pedig csapatával együtt bronzérmet nyert. Nos, beszéljünk Metéről. Imádja az animét. Szünet nélkül 20 sorozatot képes végignézni. Videójátékok iránt érdeklődik. Amint kezébe veszi az ijat, a Terminatorra válik. Napi 600 nyilat lő ki, tudatos, légzés technikákkal és fegyelmezett munkával nagy sikert ért el. Ráadásul nem csak rendkívüli sportoló, hanem nagy lelkű is. Olyan érzékeny és önzetlen hős, aki a 2023-as földrengés után árverésre bocsátotta azt a történelmiat, amelyet Tokiában aranyérmet nyert,

A bevételt a földrengés sújtott a területen élő gyermekek számára ajánlotta fel. Kedves hallgatóink, mit tanít számunkra a Metagazosz története? A siker nem véletlen. A siker zongoraórán tanult koordináció. A festőórákon elsajátított figyelem. A sákból merített stratégia. És ami a legfontosabb, az az elszántság, amelyel 22 évesen betartja a 17 évesen tett ígéretét. A 25 éves Metagazosz célja, hogy még a következő 7-8 olimpián is részt vegyen. Számára tél már nem csupán a győzelem, hanem a történeti írás. Továbbra is figyelemmel kísérjük ezt a fiatal zsenit, aki azt mondja, ma én voltam a legjobb ilyesz ezen a bolygón, és holnap is én leszek az. Feszítsék meg önök is az íjukat az élet nehézségeivel szemben, összpontosítsanak a céljai elérésére, soha ne adják fel a mosolygást, pontosan úgy, mint a török bajnok, Metagazosz. Köszönjük a figyelmüket, maradjanak a sporttal és a szeretettel! Világhírű török sportolók.

Kedves hallgatóink, a mai adásunk a végéhez közeledik. Tekintsük át együtt a mai nap legfontosabb híreit. Az Egyesült Államok csapásmért Iránra válaszol a közel-keleti erői elleni állítólagos támadásokra. Hakan Fidan török külügyminiszter Ankarában találkozott a Hamas új politikai vezetőjével, Khalil al-Hayával, miközben az izraeli légi csapásokban hárman meghaltak Gázában. Hét rendőr pedig egy észak-pakisztáni ellenőrzőponton elkövetett terrortámadásban vesztette életét. Az amerikai jegybank változatlanul tartja a kamatlábakat a továbbra is fennálló infláció miatt. A Japánban kedden bekövetkezett földrengés következtében az áldozatok száma 30-ra emelkedett. Kedves hallgatóink, a mai adásunk a végére ért. Tartsanak velünk holnap ugyanekkor. Szép napot kívánunk!